What's that? Hawaiian noises.

0: megjegyzést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Több mint 1000 rendőr figyel a Hungaroringen, egyre több a hőségnap, csak néhol lehet kisebb eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt kettől vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Kellemes nyári időre számíthatunk majd a friss reggelt követően, túlnyomóan tiszta, derült idő várható, a napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és gomoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható. A következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd gomoly felhő képződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Egyeztetések indultak a nevelőszülői hálózatok problémáiról, megszűnik a nyomtatvány kitöltő, sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A nevelőszülői hálózatok problémáiról egyeztetett a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter szerint a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát emelték ki. Szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető kiemelte, a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel és mulasztásokkal szemben határozottan fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességes dolgozó szakembereket is. Az egyeztetések tovább folytatódnak. Összesen 33 embert fogtak el a budapesti rendőrségi akció első hetében. Több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján tartott célzott ellenőrzéseken. A rendőrök 712 embert igazoltattak, további 33 embert előállítottak és intézkedtek is. A többi között garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint körözések miatt. Az ellenőrzések a következő hetekben is folytatódnak. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el a rádiónknak Linz Weyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben csökkent a repülőgép balesetek száma világszerte. A Nemzeti Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint a megelőző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben összesen 387 ember vesztette életét. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd kisebb felhősödések csak elvétve átmenetileg alakulhatnak ki, számottevő csapadék sehol nem valószínű. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, 25-28 fok várható. Holnap a napsütést időnként zavarják majd gomoly felhő, kisebb záporok inkább a Dunántúlon alakulhatnak ki. Átmenetileg élénk lehet a délies szél, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Vasárnap tovább melegszik az idő, sok napsütés vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Indul a hétvége, úgyhogy elstartolt a hónap utolsó szombati rock reggele. A mikrofonnál mostantól déli 12 óráig Dandó Ádit halljátok majd. Na és persze a legjobb rock zenéket. Július 25-e van, a pontos idő 6 óra 7 perc, és már az első 60 percben érkezik hozzánk Ted Nugent. Itt lesz az Ocean, és zenél majd a Bon Jovi is. Ez pedig a The Doors és a Light My Fire.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 8 perccel fél hét előtt pedig irány a napsütötte homokos tengerpart, hiszen a következő klasszikussal egészen a Los Angeles-i strandokig repülhetünk majd. Gyerekkorom egyik kedvenc tévésorozata voltam a már ikonikusnak számító Baywatch, aminek a gyönyörű vízimentő lányok mellett az egyik legnagyobb erénye a zseniális főcímzenéje volt. Ez szól most nálunk is, a Survivorból ismert Jimmy Jamison előadásában. Ez az I'm Always Here.

0: Rock FM.
1: A folytatásban érkezik Uncle Ted, vagyis Ted Nugent, és a 70-es évek egyik legnagyobb rock klasszikusa, jön a Cat Scratch Fever.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Több mint 1000 rendőr figyel a Hungaroringen, egyre több a hőségnap, csak néhol lehet kisebb eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas

0: pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt kettől vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Kellemes nyári időre számíthatunk, majd a friss reggelt követően túlnyomóan tiszta, derült idő várható. A napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és gomoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható. A következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd gomoly felhőképződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, 3/4 van, és a holnapi napon ünnepli 77. születésnapját Roger Taylor, a Queen legendás dobosa. Holnap után pedig már 40 éve lesz annak, hogy a banda Magyarországon járt, az a Kind of Magic című lemezüket népszerűsítő Magic Tour egyik utolsó állomásaként. Rogernek innen is boldog szülinapot kívánunk, és most emlékezzünk együtt erre a kerek évfordulóra a szóban forgó korong címadó tételével.

0: Rock FM.
1: A következő órát a 80-as évek végének egyik legemblematikusabb rockdala nyitja. Jön a Mötley Crüe legsikeresebb nagylemezének címadó tétele, azaz a Dr. Feelgood.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Egyeztetések indultak a nevelőszülői hálózatok problémáiról, megszűnik a nyomtatvány kitöltő, sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A nevelőszülői hálózatok problémáiról egyeztetett a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Német Vilmos miniszter szerint a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát emelték ki. Szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárca vezető kiemelte, a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel és mulasztásokkal szemben határozottan fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességes dolgozó szakembereket is. Az egyeztetések tovább folytatódnak. Összesen 33 embert fogtak el a budapesti rendőrségi akció első hetében. Több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján tartott célzott ellenőrzéseken. A rendőrök 712 embert igazoltattak, további 33 embert előállítottak és intézkedtek is. A többi között garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint körözések miatt. Az ellenőrzések a következő hetekben is folytatódnak. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el a rádiónknak Linzweier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
2: Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben csökkent a repülőgép balesetek száma világszerte. A Nemzeti Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint a megelőző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben összesen 387 ember vesztette életét. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd kisebb felhősödések csak elvétve átmenetileg alakulhatnak ki, számottevő csapadék sehol nem valószínű. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, 25-28 fok várható. Holnap a napsütést időnként zavarják, majd gomoly felhő, kisebb záporok inkább a Dunántúlon alakulhatnak ki. Átmenetileg élénk lehet a délies szél, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők, vasárnap tovább melegszik az idő, sok napsütés vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, koránkelők! Ez itt a hónap utolsó szombati rock reggele, a mikrofonnál pedig Dandó Ádit halljátok. 7 óra múlt 8 perccel, és megyünk tovább a legkirályabb rockzenékkel. Már is érkezik a War Hunt, itt lesz a Rainbow, és zenél majd a Carthago is. Ez pedig a Stone Temple Pilots és az Interstate Love Song.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, fél 8 előtt 8 perccel pedig csendüljön fel Eddie Van Halen egyik legkirályabb riffje, ami július 22-én volt 45 éve, hogy kislemez formájában a boltok polcaira került. Később a Rolling Stone magazin olvasói megszavazták a legjobb Van Halen dalnak, és most nálunk is ez következik. Ez az Unchained.

0: Rock FM.
1: A folytatásban érkezik a Creedence Clearwater Revival klasszikusa, ami már a banda ötödik olyan slágere volt, ami a legjobb öt közé jutott az Egyesült Államokban. Jön a Traveling Band.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Több mint 100 000-en jutottak be a felsőoktatásba, taxisokat ellenőrzött a rendőrség, a napsütés csak elvétve zavarhatják majd felhők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000-en kezdhetik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat ősszel. Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők csak nem 3/4-e bejutott a felsőoktatásba. A legtöbben állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. Idén is a gazdaságtudományi szakok voltak a legnépszerűbbek, ezt a pedagógus képzés, a műszaki képzések, a bölcsészettudomány és az informatika követte. Aki most nem jutott be, július 30-ától jelentkezhet a pótfelvételire. Jelentkezni az e-felvételi rendszerében lehet, a ponthatárokat itt várhatóan augusztus 27-én hirdetik majd ki. Valamivel több mint egy hét maradt a cserére. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium azt kéri az érintettektől, hogy ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a cserét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Jövőre új Intercity motorvonatok állnak forgalomba a Gyesevnél. 11 korszerű szerelvény közlekedik majd a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a klímás, alacsony padlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek. Taxisokat ellenőriztek a főváros több kerületében. A kétnapos akcióban csaknem 70 sofőr fújta meg az alkoholszondát, mindegyiküknél negatív volt az eredmény. Közigazgatási bírságot csak egy taxis kapott, mert nem kapcsolta be a biztonsági övét. Egyiküket szabálysértési elzárás végrehajtása miatt körözték, őt elfogták a rendőrök. 10 esetben jegyzőkönyvet vettek fel, többek között eltérő tarifa használat, illetve terminál hiánya miatt. A rendőrség közölte, hasonló akciók a jövőben is lesznek. Kellemes nyári időre számíthatunk majd a friss reggelt követően, túlnyomóan tiszta, derült idő várható, a napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és gomoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható. A következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütés.

0: elvétve zavarhatják majd gomoly felhőképződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 3.48-kor pedig egy olyan számmal megyünk tovább, ami eredetileg az egyik legnagyobb autógyártó felkérésére íródott. A cég az egyik reklámja zenéjének szánta a dalt, de végül mégsem tartott igényt rá. A Beckman Turner Overdrive viszont slágert csinált belőle. Jön a Rollin' Down the Highway.

0: Rock FM. És már is jön egy olyan AC/DC dal, ami hiába volt hatalmas láger, a zenekar soha nem játszotta el élőben. Nálunk viszont ez következik, jön a Big Gun.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
1: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a Magyar Nagydíj alatt. Keresünk menedéket, ha kint ér a vihar, melegszik az idő. Demeter Dia vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
7: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
6: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt kettől vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Kellemes nyári időre számíthatunk majd a friss reggelt, követően túlnyomóan tiszta, derült idő várható. A napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és gomoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható. A következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd gomoly felhőképződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek! Ez itt a hónap utolsó szombati rock reggele. A mikrofon mögött Dandó Árit halljátok. 8 óra után is jönnek a legjobb rock zenék. Hamarosan itt lesz a Faith No More. Érkezik az Omen. És zenél majd a Led Zeppelin is. De előttük még a Thin Lizzy muzsikál, hiszen kereken 50 évvel ezelőttről szól. A The Boys Are Back in Town. Itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM. 1961. július 21-én született, vagyis most kedden lett 65 éves Jim Martin, a Faith No More egykori gitárosa. Innen is Isten éltesse sokáig Big Sick Uglyt, most az ő tiszteletére szól az Epic.

0: Rock FM.
1: A hírek után a 90-es évek egyik hazai klasszikusával folytatjuk. Jön az Expo Gép és VM-ben tagok által alapított Omen és a Hajsza a tűzzel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Folytatódnak a budapesti razziák, biztonságosabb lett a légi közlekedés, néhol növekszik meg a gomoly felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A nevelőszülői hálózatok problémáiról egyeztetett a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Német Vilmos miniszter szerint a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát emelték ki. Szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárca vezető kiemelte, a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel és mulasztásokkal szemben határozottan fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességes dolgozó szakembereket is. Az egyeztetések tovább folytatódnak. Összesen 33 embert fogtak el a budapesti rendőrségi akció első hetében. Több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján tartott célzott ellenőrzéseken. A rendőrök 712 embert igazoltattak, további 33 embert előállítottak és intézkedtek is. A többi között garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint körözések miatt. Az ellenőrzések a következő hetekben is folytatódnak. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el a rádiónknak Linzweier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben csökkent a repülőgép balesetek száma világszerte. A Nemzeti Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint a megelőző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben összesen 387 ember vesztette életét. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd kisebb felhősödések csak elvétve átmenetileg alakulhatnak ki, számottevő csapadék sehol nem valószínű. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, 25-28 fok várható. Holnap a napsütést időnként zavarják, majd gomoly felhő, kisebb záporok inkább a Dunántúlon alakulhatnak ki. Átmenetileg élénk lehet a délies szél, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Vasárnap tovább melegszik az idő, sok napsütés vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

103.9 Rock FM. Most hétfőn lett 72 éves Keith Scott, akit a legtöbben Bryan Adams gitárosoként ismerhetnek. Keith idén már 50 éve játszik az énekes zenekarában, így természetesen a most következő ikonikus dalban is őt hallhatjuk. Ez a Run to You.

0: Rock FM.
1: Hamarosan érkezik az a dal, amiről bátran kijelenthetem, hogy megváltoztatta az életemet. A 80-as évek rockzenéjének talán legemblematikusabb darabja következik. Jön a Bon Jovi és a Living on a Prayer.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Hamarosan lejárnak a régi személyi igazolványok, korszerű motorvonatok állnak forgalomba a Gyesevnél, kellemes nyári időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000-en kezdhetik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat ősszel. Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők csak nem 3/4-e bejutott a felső oktatásba. A legtöbben állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. Idén is a gazdaságtudományi szakok voltak a legnépszerűbbek, ezt a pedagógus képzés, a műszaki képzések, a bölcsészettudomány és az informatika követte. Aki most nem jutott be, július 30-ától jelentkezhet a pótfelvételire. Jelentkezni az e-felvételi rendszerében lehet, a ponthatárokat itt várhatóan augusztus 27-én hirdetik majd ki. Valamivel több mint egy hét maradt a cserére. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium azt kéri az érintettektől, hogy ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a cserét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Jövőre új Intercity motorvonatok állnak forgalomba a Gyesevnél. 11 korszerű szerelvény közlekedik majd a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a klímás, alacsonypadlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek. Taxisokat ellenőriztek a főváros több kerületében. A kétnapos akcióban csaknem 70 sofőr fújta meg az alkoholszondát, mindegyiküknél negatív volt az eredmény. Közigazgatási bírságot csak egy taxis kapott, mert nem kapcsolta be a biztonsági övét. Egyiküket szabálysértési elzárás végrehajtása miatt körözték, őt elfogták a rendőrök. 10 esetben jegyzőkönyvet vettek fel, többek között eltérő tarifa használat, illetve terminál hiánya miatt. A rendőrség közölte, hasonló akciók a jövőben is lesznek. Kellemes nyári időre számíthatunk majd a friss reggelt követően, túlnyomóan tiszta, derült idő várható, a napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és gomoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható. A következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd gomoly felhő képződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Elstartolt a hónap utolsó szombati rock reggelének második felvonása. Elmúlt ugyanis 9 óra, de a következő 3 órában is Dandó Ádi vár benneteket. Továbbra is jönnek a legeslegnagyobb nevek. Nem sokára itt lesz a Pantera, érkezik a Motorhead, és zenél majd a The Cult is. Most pedig a jövő vasárnap Budapestre érkező Lenny Kravitz-szel megyünk tovább. Ez a Fly Away, itt a 103.9 Rock FM.

39 Rock FM. A napokban volt kereken 60 éve, hogy Jack Bruce, Eric Clapton és Ginger Baker megalapították a Cream zenekart. Habár csak alig több mint 2 évig voltak együtt, a banda mégis a rock történelem egyik legnagyobb hatású csapata lett. Most tőlük szól egy alapmű. Ez a Sunshine of Your Love.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Tegnap előtt volt 38 éve, hogy közel egy évvel a megjelenése után a Def Leppard Hysteria című nagylemeze először került fel az amerikai albumeladási lista élére. A korong hat nem egymást követő héten áttanyázott az első helyen, és végül a mai napig több mint 25 millió példányban talált gazdára világszerte. Következzen róla most a címadó tétel, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Több mint 1000 rendőr figyel a Hungaroringen, egyre több a hőségnap, csak néhol lehet kisebb eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a viharra, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt kettől vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért térmű egyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Kellemes nyári időre számíthatunk, majd a friss reggelt követően túlnyomóan tiszta, derült idő várható. A napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és gomoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható. A következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd gomoly felhőképződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok a hónap utolsó szombati rock reggelén. 10 óra után a mikrofonnál még mindig Dandó Ádit halljátok. Folytatjuk tovább a legkirályabb rock dalokkal. Már is érkezik a Blue Oyster Cult, itt lesz a Judas Priest, és zenél majd a Guns N' Roses is. De előttük még a VM-ben muzsikál. Ez a Lányahegyről.

tűzszél, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

Sel a szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk titokban.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Most pedig következzen egy hatalmas klasszikus, ami július 31-én lesz kereken 50 éve, hogy kislemez formájában a boltok polcaira került. Ez a Blue Öyster Cult és a Don't Fear the Reaper.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Ezen a héten csütörtökön, azaz július 23-án lett 61 éves Slash, a Guns N' Roses ikonikus gitárosa. Isten éltesse őt utólag is, és hallgassuk meg most a banda egyik első nagy slágerét. Ez a Welcome to the Jungle.

0: 99. Rock FM.
1: A következő órát Brian, Andy, Steve és Mick nyitja, vagyis jön a Sweet és a Ballroom Blitz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9. Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt július utolsó szombati rock reggelének utolsó 60 perce. 11 óra után még Gandol Ádivár benneteket, és természetesen a legnagyobb rock legendák. Hamarosan érkezik hozzánk a Metallica, itt lesz a Motley Crue, és zenél majd a U2 is. De előttük még az Easy Top következik. Ez a Sharp Dressed Man, itt a 103.9 Rock

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Jövő kedden lesz 47 éve, hogy karrierje első koncertjét játszotta a 70-es és a 80-es évek fordulójának nagy sikerű szupergrupja, a Dinamit. A csapat olyan zenekarok tagjaiból verbúválódott, mint a Scorpio, a P-Mobile vagy a Mini. Nálunk most a második, a Heat című albumukról szól, a Tanulj meg sírni.

Rock zenék a 80-as évekből. Rock zenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock zenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. 5 perc múlva dél, úgyhogy ez azt jelenti, hogy a végéhez ért a mai műsorunk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Feltétlenül tegyetek így holnap is. Most pedig déltől tartsatok Schubert Krisztiánnal, este 6-tól 8 óráig pedig Klamancse Krisztián nyitja ki a Rock Lexikont. Én holnap ugyanígy reggel 6-tól várlak benneteket. Töltsük együtt a hónap utolsó vasárnapi rock reggelét is. Az elmúlt 6 órában Danduádit hallottátok. Ez pedig a YouTube és a With or Without You.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

de nem ám. Sőt, inkább megkezdjük a szombat délutánt. Hello mindenkinek! 12 óra után vagyunk 8 perccel, ez már a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig innentől Schubert Krisztián. Dandó Áldinak jó pihit. Viszont a legjobb rockdalok maradnak, méghozzá változatosan a folytatásban is. Kispál és a Borz, ha az életben, ez jön mindjárt, viszont még előtte Scorpions, Still Loving You. Közben pedig jöhet kb. Minden. Infók, üzenetek, életjel, csak azok ki. Az SMS Viber 20 999 1039.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Kiss és a Lékita, itt a 103.9 Rock FM-en. És még mielőtt hoznám a kövét, kaptam életjeleket, úgyhogy gyors névsorolvasás. Itt van már velünk Ákos, Anna, Évi, Bence és Márti is. Hello mindenkinek! Köszi, hogy írtatok, és azt is, hogy itt vagytok. Ha van még életjel, akkor szívesen veszem az SMS Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen! Jó, én szín, Nothing Yet! Az pedig a kövét.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a Soroksári úton, úgyhogy legyünk óvatosak. Aztán egy irányosításon a Nagykőrösi úton is, úgyhogy figyeljünk itt is. És van egy sávlezárás a 4. kerületben a Váci úton, méghozzá befelé. Úgyhogy itt is vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Back to the Bone, itt a 103.9 Rock FM-en. Breaking the Law, ez pedig már a kövi, és ez egyben az óra vége is, viszont rögtön utána innen folytatjuk. A következő órában is csak a legjobb rockok, meghozzák változatosan.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

13 óra után 9 perccel lesz, továbbra is a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek, a stúdióban Schubert Krisztián. És hát folytatjuk, egészen 18 óráig nincs megállás, akkor is majd Rock Lexikon, de addig von még vissza, ahogy szoktam mondani, bőven. Például Guns N' Roses, Don't Cry, amit már indítottam is.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a Deep Purple és a Black Knight itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig edázunk legközelebb velük. Augusztus 7-én találkozhatunk majd méghozzá a Siófoki plázson. Aztán lesz majd egy koncertjük méghozzá 14-én a helyszín Balmazújváros. Ezek a kövi turnéállomások. Ha mennénk, akkor jó bulit!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Lezárás nehezíti a haladást a Nagymező utcában, úgyhogy csak óvatosan. Aztán van egy sávlezárás a Kőbányai úton, valamint egy félpályás lezárás a 4. kerületben az Elem utcában. Óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát túl egy újabb zenei órán jön még a Nirvana és a KSUR klasszikus, aztán hozom is a következő 60 percet megállás, valamint megszakítás nélkül. Everything About You, egyedül Love Hurts. És ez csak a kezdés. Én maradnék.

14 óra után vagyunk, 9 perccel. Nagyon, de nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Folytatjuk ezt továbbra is a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. Egészen 18 óráig itt, akkor a Rock Lexikon, most meg Love Hurts. Ezzel megyünk tovább. Ja, és ha lenne bármi info, az SMS Viber 20 999 103.9.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

ez volt az ajándék itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ha már ajándék, akkor nézzük a mai ünnepelteket. Gyors névnapozunk. Azt mondja, hogy Kristóf és Jakab névnapok vannak. Srácok, hatalmas pacsi. És Isten éltesse még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Véka Next, ez a Bécs.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a 17. kerületben a Cinkotai úton. Aztán hasonló még a helyzet a 22. kerületben a Szabadkai utcában, és a 12. kerületben a Diós árokban is. Csak óvatosan és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Holy Diver, itt a 103.9 Rock FM-en. Don't Look Back in Anger, ezzel pedig egy újabb órát zárunk, ugyanis 15 óra előtt vagyunk egy picivel, de jönnek majd még jó rock dalok a folytatásban, és a kezdés például a Bon Jovi lesz, aki teheti maradjon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

15 óra után 7 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Pörgünk tovább, a stúdióban Schubert Krisztián, és megállás valamint megszakítás nélkül. Csak a legjobb rockdalokkal itt a 103.9 Rock FM-en. Egészen 18 óráig, amikor is majd Rock Lexikon, de addig maradok és pörgetem a legjobb rockdalokat. Spin Doctors, Two Princess, ez most a next.

Ez volt a WhatsApp, itt a 103.9 Rock FM-en. Bikini adj helyet, ez pedig a Kövi, és hát kaptak helyet, ugyanis tegnap Balaton ellen csapatták, de nem állnak itt meg, ma is lesz egy koncertjük, a helyszínünk Nagy Csalomja. Erre hangolódunk most, ahogy mondtam, jön tőlük az anyag.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy egyirányosítás. Az első kerületben az Attila úton és sávlezárás mellett autózhatunk a Krisztina körúton. Ezen kívül pedig lezárás van még a 13. kerületben a Szent László úton és a 17. kerületben a Petőfi utcában. Csak óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A The Police és az Ever Breath You Take itt a 103.9 Rock Cafe-n. És hát nincs már más hátra, mint egy óra végi hümmögés. Ezzel zárjuk most ezt a 60 percet, ugyanis 16 óra alatt vagyunk egy picivel, de messze nincs még vége, úgyhogy érdemes maradni.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

az órára már nem kell, ugyanis megkezdtük. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper szombat délután. Ez a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, megállás és megszakítás nélkül a legjobb rock dalok. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. 20.999.1039, erre pedig várom az infókat, üzeneteket továbbra is. Bármi van, ne tartsuk vissza.

0: megértettük.
1: Ez a 103.9 Rock FM. Black Hole Sun, ez pedig a kövi lesz, de előtte muszáj vagyok megemlíteni, hogy van egy weblapunk www.rockradio.hu, ugyanis amellett, hogy online is lehet hallgatni minket, rengeteg érdekes cikk között lehet szemezgetni. Érdemes csekkolni.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Változó irányú forgalom van a harmadik kerületben a Pusztakúti úton, csak óvatosan. Aztán sávlezárás van a Bécsi úton, és van egy a Vörösvári úton is méghozzá kifelé. Ezeken kívül pedig korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton, méghozzá vágányfelújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt az ROCK in the USA, itt a 103.9 Rock FM-en. Billy Idol klasszikusa pedig az óra vége. Money Money, amivel zárjuk most ezt a 60 percet, aztán meg is kezdjük a mai utolsót. De csak ami a rock hétvégét illeti. Ne felejtsük, 18 órától Rock Lexikon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

17 óra után vagyunk 6 perccel, és hát megkezdtük a mai utolsó órát már, ami a délutánt és a rock hétvégét is illeti. A stúdióban még Schubert Krisztián. Hello mindenkinek, ez a 103.9 Rock FM. És hát nincs megállás ebben az órában semmi, igaz, hogy nyakunkon a rock lexikon, de egy-két trackre még mindenképpen lesz idő. Például Iggy Popéra, The Passenger, aztán pedig lenne bármi info, 20 999.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

Azok a boldog szép napok, ez volt a Beatrice-től itt a 103.9 Rock FM-en. AC/DC Back in Black, ez pedig a folytatás lesz majd, de előtte gyorsan nézzük, hogy milyen időnk lesz holnap. Részben felhős, részben napos. A csúcs 31 fok környéken alakul majd, és számottevő csapadékot nem ígérnek, viszont hétfőre már igen. És lesz egy pici lehűlés is, úgyhogy biztos esernyő legyen nálunk. Ja, és plusz információ, hogy a Balaton jelenleg 22 fokos. Picit hideg, nem? Olyan 6 centnyire.

0: közlekedés.
1: Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, az Állatkerti felüljárón. Csak óvatosan. Aztán útszűkület van a 13. kerületben, a Pannonia utcában, és van egy sávlezárás a Dózsa-György úton, valamint a Vágány utcában is. Vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Hát most muszáj vagyok, ez a 103.9 Rock FM, és hát elhagyom a stúdiót, ugyanis Galancse Krisztián már itt, és lassan kinyitja a Rock Lexikont, úgyhogy én a távozás mezére lépek, de 20 órától bekerek majd vissza, úgyhogy aki teheti, tartson addig is, na meg majd akkor is velünk. Rock legyen mindenkivel. Hard to handle, ezzel búcsúzom. További nagyon szuper hétvégét. Jövök

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
4: Ha azokat az album címeket mondom, hogy Guns N' Roses, Appetite for Destruction, a Pink Floyd, a Momentary Lapse of Reason, az Aerosmith Permanent Vacation, vagy a U2, The Joshua Tree, Def Leppard Hysteria és a Whitesnake 1987-es nagy lemeze, akkor valószínűleg nagyon sokan kitalálták már, hogy 1987 az évszám a mai rock lexikonban a következő két órában. Klamoncsek Krisztián vagyok, és természetesen a műsor a mai alkalommal is speciális. Na és a U2 diadalmenete, nagyon sok diadalmenetről beszélünk még ebből az évből, a 80-as évek majdnem közepe, de semmiféleképpen az évtized vége. Itt a U2 és az I Still Haven't Found What I'm Looking For az albumról, minek címe Joshua Tree. 1987-ben két dal is vezeti az amerikai slágerlistát erről a szuperalbum.

Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

89 Rock FM, a szuper szerelmes dal, amely eredetileg 1986-ban jelenik meg, és majdnem vezeti az angol slágerlistát, 1987 májusában biztosan vezeti az amerikai slágerlistát. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, és három dal, amely megrengeti a világot, ebből a harmadik alig ismert, az első kettő még csak-csak, mert hogy a legjobb szerelmes dalok közé tartozik populáris rock szempontból a 80-as évek közepéig a Cutting Crew repertoáriából. Az egyik az imént hallott I Just Died In Your Arms Tonight, a másik az 1986-os speciális rock lexikonban bemutatott I've Been In Love Before, és akkor már említsük meg a harmadikat is, One For The Mockingbird. Bob Seger még megelőzőleg a Shakedown című dallal Harold Faltermeyer szerzeménye, méghozzá óriási meglepetésre. Ez az a dal, amely 1987-ben szintén amerikai listavezető, hiszen megjelenik a Beverly Hills-i zsaru második része, Eddie Murphyvel a főszerepben, és a betétzenék megint önmagukért beszélnek, mint ahogy az első részben is, 1984 után. És még a U2 és az I Still Haven't Found What I'm Looking For 1987-ből, és a U2 diadalmenete a The Joshua Tree albummal ebben az évben, ami a mai kétórás rock lexikon témája. És a Whitesnake diadalmenete is, ezt a szót talán nagyon sokszor fogom használni a mai műsorban, de hát David Coverdale is 1987-re időzíti két olyan dal megjelenését, ami mérföldkő az angol hard rock heavy metal történetében, és nem csak a Szigetországban, sőt, talán a Szigetországban legkevésbé, Európában és az Amerikai Egyesült Államokban sokkal nagyobb sikereket könyvelhet el, sőt a Whitesnake pályafutása ebben az évben kiemelkedő. Először is az Is This Love, ha már a szuper szerelmes daloknál tartottunk az elmúlt percekben is, David Coverdale énekli és szerezte ezt a dalt. 1987-ben mondjuk nem lett akkora sláger, mint a Here I Go Again, hiszen ez utóbbi vezeti is az amerikai slágerlistát. Mi ez, hogyha nem Whitesnake Double Play most a rock lexikonban? Két óriási sikerrel.

A csapat neve Bikini, ez a nehéz a dolga. Nagy Ferenc és Németh Alajos szerzeménye a Rock Lexikonban. Ez is 1987-es dal, populáris rock szempontból a Bikini óriásit megy a 80-as években Magyarországon. 103.9 Rock FM, a mai alkalommal a Rock Lexikon speciális 1987 az évszám. Populáris rock, illetve popzene szempontjából kiemelkedő az év, a slágerek nagyságáról pedig nem lehet eleget beszélni olyan nevek kapcsán, mint csak az elmúlt percekben a Bikini Magyarországról, vagy a Whitesnake diadalmenete, olyan dalokkal, mint az Is This Love, vagy a Here I Go Again. Mindkét dalban David Coverdale a zeneszerző, a szövegíró, és még az énekes is, és a Whitesnake sem előtte, sem utána nem volt sikeresebb, mint ebben az évben, 1987-ben. Egyébként ebben az évben visszaállítják Magyarországon a kétszintű bankrendszert, újra megjelenhetnek a kereskedelmi bankok. A Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának bukaresti ülésén felszólal és súlyos vádakkal illeti Magyarországot Nikolaje Ceausescu. Ezzel a beszéddel megkezdődik a központilag irányított támadássorozat, melynek középpontjában a Magyarországon kiadott Erdély története című könyv áll. És 1987. március 11-én fél éven belül másodszor értékeli le a konvertibilis valutákhoz képest 8%-kal a forintot a Magyar Nemzeti Bank. Évközben pedig a Heart szintén amerikai listavezető slágert énekel. Ann és Nancy Wilson szuper csapata már a 70-es években is létezik, a 80-as években a legjobb populáris rockokat gyártják. Mint például ezt. A dal címe Alone.

93.9 Rock FM és a Rock Lexikon 1987-ből a mai alkalommal a speciális műsor. Ha a magyar társszerzőket kell említeni, akkor Trunkos András, Molnár György, Kóbor János, Mihály Tamás, Benkő László és még Debreceni Ferenc is. A Hungaroton gondozásában az Omega diadal menete a 80-as években például olyan slágerekkel, mint a Babylon. Saját bevallásuk szerint egyébként a 80-as években, mint hogyha nem csináltak volna annyira jó felvételeket, mint előtte a 60-as években és a 70-es években, pedig az Omega sikerrel lovagolta meg a populáris rock korszakot ebben az évtizedben. Pláne a Europe és a Carrie című dal, persze mindenki a Final Countdown szokta emlegetni, ennél nagyobb siker nem volt, kivétel az Amerikai Egyesült Államok. Megjelenik 1986-ban csak úgy, mint a végső visszaszámlálás, 87-ben már az amerikai listákon figyelgetik őket, és egyedül a jelentősebb slágerlistás országok közül a Carrie nagyobb siker lesz 1987-ben a Europe választékából, mint a The Final Countdown, vagyis a végső visszaszámlálás. A Heart pedig ebben az évben folytatja a tulajdonképpen 1985-ben megkezdett diadalmenetet. Populáris rock szempontból óriási váltás volt ez a 70-es évek barrakúdájához képest, de elképesztően sikeresek voltak olyan dalokkal, mint a Tease Dreams, a Never, vagy az imént hallott Alone. Klavoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a mai alkalommal egyetlen egy évszám és a szuper slágerek a speciális műsorban 1987. Richard Marx is ugyanebben az évben kezdi a szóló karriert, ezt megelőzőleg 1983-ban ő a háttérénekes Lionel Richie All Night Long című dalában. Nem a most következő volt a karrierindító sikere, hanem a Don't Mean Nothing, de még ugyanebben az évben a sikerszéria ezzel a dallal folytatódik. 1987-es a Should Have Known Better is. Nehezen lehetne kisebb sikereket említeni, hiszen egy évvel később 88-ban a Hold On To The Nights is, 89-ben a Right Here Waiting is amerikai lista vezető lesz. Iva Richard Marx és a Should Have Known Better.

103.9 Rock FM, Balázs Fecó és az Évszakok, szintén 1987-ből televíziós sorozat, filmzene, a négy évszak. Minisorozatnak hívták, akkor talán még annyira nem is használták ezt a kifejezést, de a minisorozat értelemszerűen a négy évszak miatt négy epizódból állt. Horváth Attila és Balázs Ferenc szerezték a televíziós sorozat főzenei témáját, önálló sikerként is megállta a helyét 1987-ben. Bruce Hornsby and the Range pedig egy érdekes vállalkozás a The V-10 című dallal, ez volt a karrierindító sláger, Bruce Hornsby saját magának írja, emellett egyébként a Hugh Lewis and the News számos slágerét is szerzi. 1986. decemberében vezeti vele az amerikai slágerlistát, és a siker értelemszerűen átnyúlik a következő évre, 1987-be is, így aztán a legnagyobb sikerek között kihagyhatatlan. Richard Marx és a Should Have Known Better még ugyanebből az évből két óriási siker, amely 87-ben megrengeti a világot, a karrierindító Don't Mean Nothing, illetve az ezt követő Should Have Known Better. Richard Marx Lionel Richie háttérénekeseként kezdi a karriert, és utána megállíthatatlan a 80-as évek végén, szinte valamennyi évjáratban, de még a 90-es évek elején is. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek szombatról szombatra, és a vasárnapi ismétlésben ez a Rock Lexikon, a Rock Lexikon a mai alkalommal speciális, egyetlen egy évszám és rengeteg óriási siker 1987-ből. És egy újabb lista vezető dal, Starship és a Nothing's Gonna Stop Us Now. Velük kapcsolatban 1987-ben azt emlegették a legjobban, a névváltás tett jót nekik. 1984-ig Jefferson Starshipnak hívták őket, 1985-ben a megújult néven a We Built This City már vezeti az amerikai slágerlistát, 86-ban a Sarah, 87-ben pedig ez az óriási sikerű dal.

103.9 Rock FM és a Rock Lexikonban a mai alkalommal 1987, no meg a szuper slágerek két teljes órán keresztül, csak az első órának van vége, a második pedig hamarosan érkezik, és a második órában újabb szuper slágerek, mint például Bon Jovi Living on a Prayer. Vagy a magyarok közül az Ossian és a Metal nemzedék.

0: Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: 1987 az az évszám, amikor a Kispál és a Borz elkészíti első demóját, megalakul a The Cross együttes Roger Taylor vezetésével, és megalakul a Nirvana rock együttes, akkor még a teljes ismeretlenség homályában 1991-ig várni kell az átütő sikerre, az 1991-es átütő sikert úgy hívják, hogy Smells Like Teen Spirit. Klamancsek Krisztián vagyok, második óra a Rock Lexikon speciális különkiadásában, a mai alkalommal egyetlen egy évszám és rengeteg szuper sláger, 1987. Amikor a Bon Jovi megjelenteti a Living on a Prayer című dalát, akkor azt mondják, hogy a kedvenc szerencse számuk az egyes, mert hogy az album a Slippery When Wet első számú siker lesz az album listán. Az album első eresztése, a You Give Love a Bad Name, listavezető sláger lesz 1986 végén, a második sláger pedig 1987 elején. Minden egyessel kezdődik a Bon Jovi életében, ekkor. És még az 1987-es évszám is. Ime a Bon Jovi és a Living on a Prayer.

103.9 Rock FM, itt a U2 második sikere ugyanarról az albumról. Korábban az első óra nyitódala volt az I Still Haven't Found What I'm Looking For, és a Joshua Tree album diadalmenete 1987-ből három kislemezzel, ezek közül szupersláger a With or Without You, az I Still Haven't Found What I'm Looking For, és a Where the Streets Have No Name. Ha a három közül a legsikeresebbet kell kiválasztani, akkor sorrendiségben ez lett a leg-leg-leg. A With or Without You. Ossian még megelőzőleg, és a Metal nemzedék Paksi Endre és Maróti Zoltán szerzeménye, és a Hungaroton kiadása 1987-ben, és ha csak szuperslágereket kell emlegetni, akkor Bon Jovi és a Living on a Prayer az albumról, melynek címe Slippery When Wet, 1987 óriási sikere, és nem csak az Amerikai Egyesült Államokban. Egyébként a 87-es év az Amerikai Egyesült Államokban az úgynevezett Reagan éra, hiszen Ronald Reagan második ciklusát kezdi meg. Az első ciklus a 80-as évek eleje, illetve közepe, a második ciklus pedig értelemszerűen egészen a 80-as évek végéig tart. Az angol királyságban második Erzsébet a királynő, és akkor még Margaret Thatcher a miniszterelnök. A Szovjetunióban pedig 1985 óta Mihail Gorbacsov a pártfőtitkár. Így aztán 87-ben is. Magyarországon június 25-én kezdődnek a nagy változások. Losonczy Pál után Németh Károly a Magyar Népköztársaság elnöki tanácsa elnöke, ő volt az államfő, és megalakul a Grósz Károly vezette új kabinet, Grósz Károly pedig a kormányfő volt. 1987. január 11-én este pedig 20:30 körül történt a budapesti fogaskerekű vasút történetének eddigi legsúlyosabb balesete. A szerencsétlenségben egy fékhiba miatt elszabadult szerelvény rohant bele a vele szemben közlekedő vonatba. A mentést ráadásul komolyan nehezítették a zord időjárási körülmények. És még 87 az év folyamán Hollókő Ófalut és a budapesti Dunapartot a mellette lévő Budai Várnegyeddel a világörökség részévé nyilvánítják. Bryan Adams, a kanadai rocker ügyeletes slágere pedig 1987-ben évközben a Heat of the Night.

Kovács Krisztiánnal. 2 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

93.9 Rock FM az albumról, aminek címe Tango in the Night, Fleetwood Mac és a Seven Wonders. Erről azért a Pig Love-ot is említhetnénk, és ugyanígy az Everywhere című dalt, de a Fleetwood Mac az album legnagyobb sikereként a Little Lies című dalt könyvelhette el. Óriási meglepetésre 1987 az az év, amikor Lou Gramm szóló karriert folytat. Hivatalosan is bejelentik a Foreigner feloszlását, de aztán ezt senki sem gondolja komolyan, így aztán a Foreigner nem oszlik fel, Lou Gramm viszont elénekel egy-két dalt a 90-es évek elejéig, például 1987-ben a Midnight Blue címűt. Bryan Adams pedig tulajdonképpen 1984 óta szupersztár, előtte is próbálkozott már olyan sikerekkel, mint a Cuts Like a Knife, 1984-től a Run to You, 1985-ben a Heaven amerikai listavezető, és például 1987-ben az évközi siker a Heat of the Night. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szól a Rock Lexikon szombatról szombatra és a vasárnapi ismétlésben ebben a két órában. A mai műsor speciális, 1987 és az óriási sikerek az évből, mint például a Def Leppard és a műsor elején már említett Hysteria album, erről pedig 1988-ig kizárólag óriási sikerű kislemezek jelennek meg. Mint például 87-ben ez Animal.

99 Rock FM és a Bengals lányok Susanna Hoffs vezetésével. Az óriási siker 1987 évvégén amerikai listavezető és top 10 az angol királyság slágerlistáin. Walk Like an Egyptian. A Bengals akkor átmegy ezzel az egyetlen dallal, hogy 1987-ben az évvégi összesítésben ez az év slágere, pedig mondom még egyszer, a dal eredetileg egy évvel korábbi, 1986-os. Pokolgép még megelőzőleg, és az ítélet helyett Nagy Ferenc, Pete Irma jelen a szerzeménye, és szintén 1987-ben összességében a 80-as évek közepén megy óriásit a Pokolgép, mint legnépszerűbb magyar hard rock heavy metal csapat. És még a Def Leppard és az Animal megelőzőleg ebben a hármas blokkban az albumról, melynek címe Hysteria, erről megjelenik a Love Bites, a Pour Some Sugar on Me, a címadó Hysteria, és nem utolsó sorban az elmúlt percekben hallott Animal, Joe Elliott az örökös énekes. A Def Leppard egyébként már 1983-ban is nagyot megy a különböző hard rock heavy metal slágereivel, de soha akkorát nem, mint 1987 és 88 években ilyen és ehhez hasonló slágerekkel. 87 az az év, amikor a Procidis kiadó által Albert Barillé rendezésében napvilágot lát az Egyszer volt, hol nem volt, az Élet című rajzfilmsorozat. A Fox csatorna ebben az évben kezdi vetíteni minden idők legsikeresebb sitcom, vagyis helyzetkomédia sorozatát, ekkor indul a világ számára az Egy rémrendes család. 87. februárjában a Magyar Televízió leadja a Szomszédok című teleregény próbaadását, és utána hosszú-hosszú éveken keresztül Magyarország legnépszerűbb televíziós sorozata, a Szomszédok. Az év filmjei pedig a Beverly Hills-i Zsaru 2-es, a Dirty Dancing, vagyis a Piszkos Tánc, a Halálos Rémületben James Bond epizód, a Jó reggelt Vietnám, a Halálos Fegyver, vagy a Predator, vagyis a Ragadozó. Hugh Lewis and the News és Bruce Hornsby munkássága több ponton is összefornak. 1987-ből ez egy újabb listavezető dal Hugh Lewis-tól, aki a csapattal óriásit megy, hiszen ők is három éven keresztül három különböző dallal tudják vezetni az amerikai slágerlistát. Ezt ráadásul a mai műsorban már emlegetett Bruce Hornsby és testvére John Hornsby írták. Íme a Hugh Lewis and the News és a Jacob's Ladder.

103.9 Rock FM, Susan Vega és a Luca. Ez a világ egyik legjobb tiltakozó dala 1987-ből a gyermekmolesztálás ellen, és Susan Vega szóló karrierjének legfontosabb állomása. Még hogy nem volt alternatív rock a 80-as években, ez a dal az elmúlt percekből épp az. És a Genesis is óriásit megy 1986-tól a vadonatúj albummal, az Invisible Touch-sal. 1987 áprilisáig átnyúlik a Tonight, Tonight, Tonight című dal szuper sikere olyanok mellett, mint a címadó Invisible Touch vagy a Land of Confusion. Hugh Lewis and the News még a hármas blokkban megelőzőleg, és a Jacob's Ladder, Bruce Hornsby és John Hornsby szerzeménye, és a Hugh Lewis diadalmenete a 80-as évek közepén. 1985-ben a listavezető sláger a Power of Love, 86-ban a Stuck With You, és 87-re a Jacob's Ladder jut. 1987 szenzációs év ezek szerint rock és populáris rock szempontjából. Jönnek az ausztrálok is, Neil Finn vezetésével. Ők a Crowded House, akik a bemutatkozó dalnak a Don't Dream It's Over című dalt szánják. Elsősorban az Egyesült Államok slágerlistáin mennek óriási, de később megalapozzák a sikert ilyen és ehhez hasonló dalokkal Európában és az Angol Királyságban is. A Crowded House dalával búcsúzom az 1987-es sikerektől, az 1987-es sikerekkel. Klamoncse Krisztián vagyok, a speciális rocklexikont egy hét múlva egy újabb rocklexikon követi majd. Köszönöm a figyelmet!

sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

meg is kezdjük. Vagy hát már megkezdtük, ugyanis el is startolt a mai Rock the Night. Hello mindenkinek, nagyon szuper szombat estét, ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig innentől Schubert Krisztián. Visszaraktuk a Rock Lexikont a polcra, de nem vagyok senkit a rock zene nélkül. Pamancsa Krisztiának köszönjük szépen. Guns N' Roses, You Could Be Mine, ez lesz a folytatás. Közben pedig ne felejtsük az infokat, üzeneteket, bármi van, az SMS Viber 20 999. 103.9.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: 1039. Rock FM. Rock FM.
1: Mikor elsuhanni látod éjjel az árnyakat, ha nem veti meg senki más aznap az ágyadat, csak halkan szól egy dal,

Ez volt a Tátrai Band és a Hold szerelme itt a 103.9 Rock FM-en. Kenny Loggins, Danger Zone, ez pedig a kövében is nincs megállás egy pillanatra sem. Csak még egy plusz info, ne felejtsük a weblapunkat www.rockradio.hu. Rengeteg érdekes cikk, és persze online is lehet hallgatni minket. Érdemes csekkolni.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Egy lezárás nehezíti a haladást a Nagymező utcában, úgyhogy csak óvatosan. Aztán van egy sávlezárás a Kőbányai úton, valamint egy félpályás lezárás a 4. kerületben az Elem utcában. Óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ezt nem tudom másképp mondani. Ez volt a Bikini Tour itt a 103.9 Rock FM-en. Europe Rock the Night. Ez pedig így stílszerűen az első óránknak a vége. De van még vissza bőven, úgyhogy aki teheti, mindenképpen maradjon. Jó lesz!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: adnak.
1: Na ne, adok én ebben az órában is. Bőven. Továbbra is nagyon szuper szombat estét mindenkinek. Ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig egészen éjfélig Schubert Krisztián. És hát ilyen remek dalokkal folytatjuk. Viva Las Vegas, ez jön most, aztán lesz majd idő egy utolsó érintésre is. Na meg jöhetnek az infók üzenetek. Bármi van, az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

ez a 103.9 Rock FM. És ezt most a huligánokkal folytatjuk, akik ma este hatalmas bulit csaptak a Nagy Halász Fesztiválon. Vagy hát lehet, hogy még tart a koncert, ugyanis 20.30-kor kezdődött. Lehet még van benne. Legközelebb pedig majd július 31-én lépnek színpadra a helyszín Szügy. Ha mennénk, jó szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a Soroksári úton, úgyhogy legyünk óvatosak. Aztán egy irányosításon a Nagykőrösi úton is, úgyhogy figyeljünk itt is. És van egy sávlezárás a 4. kerületben a Váci úton, méghozzá befelé. Úgyhogy itt is vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Trust Me, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy klasszikus akkor így az óra végére, Red Hot Chili Peppers, Other Side. És pont így van, ugyanis fél táv, úgyhogy találkozunk a túloldalon. Akit eti mindenképpen maradjon. A javaink csak most jön.
1: Rock the Night. Este

Hula fél távon. Viszont megkezdtünk egy újabb zenei órát. Hello mindenkinek! 22 óra után vagyunk, 8 perccel lesz továbbra is a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig még 2 órán keresztül Schubert Krisztián. És itt mindjárt jön a felszarvazottak balladája Deák Bill Gyulától, de még előtte Rolling Stones Angie. És amik még jöhetnek, azok az infoküzenetek, úgyhogy ha bármi van, 20 999 103.9.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

I Hate Myself for Loving You itt a 103.9 Rock FM-en. Hazairól pedig már is jön a V-Moto Rock, na meg a Miért adnánk fel, ami akár augusztus 15-én is felcsendülhet majd, ugyanis akkor lesz a legközelebbi Demién koncert, a helyszín Tokaj. Majd augusztus 16 Debrecen, augusztus 20 Pécs. Ezek a kövi turné állomások.

A Nirvana és a Smells Like Teen Spirit itt a 103.9 Rock FM-en. Robbie Williams, Let Me Entertain You, ez pedig a kövi, na meg a kitekintésünk, mondom, hogy milyen időt ígérnek holnapra. Részben felhős, részben napos lesz az ég felettünk. A csúcs 31 fok környéken alakul majd, és számottevő csapadékot még nem ígérnek. Hétfőre viszont már igen.

93.9 Rock FM. Tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem démona.

Ez volt a Rainbow és az I Surrender itt a 103.9 Rock FM-en. És hát lassan zárunk egy újabb zenei órát, úgyhogy még egy track, mint az óra végi klasszikus Boston More Than a Feeling. Aztán meg is kezdjük a mai utolsó 60 percet, de tel is tele, csak is a legjobb rock dalokkal. A kezdés a Queen-é lesz.

Alice Cooper és a Poison itt a 103.9 Rock FM-en. Na, berobbantatok ezt az órát is, mi? És van még vissza. Egészen éjfélig a stúdióban Suvejt Krisztián. És hát pörögnek a legjobb rockdalok megállás, valamint megszakítás nélkül. Mindjárt jön a homok a szélben, de még előtte Too Much Time on My Hands. Na meg jöhetnek még az infók, üzenetek is. Bármi van, na tartsuk vissza, segítsünk egymásnak. Az SMS és Viber 20 999 1039. Köszöntöm!

Ez volt a Tépd el az időt, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát, ha nem is tépjük, de azért töltjük. Méghozzá a legjobb rock dalok társaságában. És mint ilyen, már is jön a Bon Jovi és a Bad Medicine, ez a next. Na meg egy gyors info, ne felejtsük, holnap is lesz Rock Lexikon. Déltől egészen délután 2-ig. Érdemes lesz majd akkor is velünk tartani.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a The Cars és a Drive itt a 103.9 Rock FM-en. És hát benne vagyunk a hajrában, a lassan a műsor a végéhez közelít, jön majd még Lenny Kravitz és az American Woman, a Bikini és a Meg is sem vagy ne üss sem, meg most az Edda. Ez már a száguldás fényes ványokon. Meghúzok, ami még vissza van.

0: Ez volt Lenny Kravitz és az American Woman itt a 103.9 Rock FM-en. És hát az ennyi volt már a Rock the Night, így ennyi voltam már én is. Bikini, megüssem vagy ne üssem. Ezzel itt benek most, legközelebb pedig holnap a szokott időben jövök, és ígérem, ugyanilyen lendülettel, ugyanilyen hangulattal innen fejtetjük. Addig is a rock legyen mindenkivel. További nagyon szuper estét és hétvégét. Ciao, ciao!
1: Rock the Night, este 8